0: Rádió Antrit, FM 105.1.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

akinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend.

0: Andrét.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: A Virágok Világnapján köszöntöm Önt itt a Rádió Andriton 6 óra után, június 14-én a stúdióban Gulyás Anita. A vazulokról, az elizeusokról és a hertákról se feledkezzen el, hiszen ők a mai névnaposaink, de hogy mit tudhatunk a nevekről, mit tartogatnak nekünk a csillagok, milyen napra számíthatunk a jóslat szerint. Jövök hamarosan a részletekkel, rádiózunk együtt a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában ezen a csodaszép vasárnap reggelen.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

pörgetem a ma kedvenceit a mai névnaposoknak. Június 14-én ünnepelnek többek között a vazulok. Ritka férfi nevünk a Bazil név magyar változata, de még egy kicsit kutyulok ezen, ugyanis a vászolja vászol a magyar formája ennek a névnek, de mivel Vajk annak idején betiltatta a rovásírást, és latin betűkkel nem tudták leírni a vászoly nevet, így lett aztán vazul belőle. A görög eredetű név jelentése pedig királyi. Elizeus, ők is ünnepelnek, ez egy héber eredetű férfi név, jelentése Isten segített. Elizeus próféta, Illés tanítványa, az Isten szószólója volt, mint egy 50 évig. Számos csodát tett, meggyógyította a leprás Naamánt, feltámasztotta a sunemita asszony halott fiát, megtisztította a mérgezett vizet, a csúfolódó gyerekeket megátkozta, ezért medvék rontottak rájuk, emellett pedig gyógyított és tanított. Szóval őket is, valamint a hertákat is lehet köszönteni, mely eredetére vonatkozóan kétféle megközelítés is létezik. Első elképzelés szerint Nertus germán istenség nevének téves fordításából ered. A másik lehetőség szerint a her és a hert kezdetű német nevek becézéseként önállósult ez a név. Jelentése egyébként merész és bátor. De amely nevek még szerepelnek így június 14-i névnaptárban, ez a Stella, Hartwig, vagy éppen a Valérián, de a töltömökről se feledkezzen el, hogyha van ilyen nevű ismerőse, őt is fel lehet köszönteni. Ezen a napon született, képzelje, a Tamás bátyja kunyhója című regény szerzője, Harriet Elizabeth Becher Stowe 1811-ben, de a cigány hegedű művész is, Dankó Pista, 1858-ban látta meg a napvilágot, illetve Darvas Iván színművészünk 1925-ben kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész. Aztán 80 gyertyát helyeznek ma el az 1946-os születésű Donald Trump születésnapi tortáján az amerikai üzletember, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke. De a német teniszezőnő is ma ünnepel, gyanítom, hogy nem együtt fognak ünnepelni, de Steffi Graf is ezen a napon született 1969-ben. Hogyha ön is ma ünnepli a születésnapját, én ehhez mindenféle jót kívánok. Illetve felhívom a figyelmét, hogyha elfújja a gyertyát, akkor kívánjon valami szépet, hát ha aztán teljesül. Azt tartják ugye, hogyha elfújjuk a gyertyát, előtte érdemes kívánni valamit, de nem szabad elárulni a kívánságunkat. Én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, mielőtt még tovább mennék.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei pörögnek többek között a véradóknak, ugyanis ezen a napon 1868-ban született Karl Landsteiner, az AB nulla vércsoportrendszer felfedezője, aki eredményeiért Nobel-díjat is kapott. A WHO 2005 óta szervez véradó rendezvényeket erre a napra, és hívja fel a lakosság figyelmét a véradás sokszor életeket mentő fontosságára. A véradók világnapját ünnepeljük tehát ma, és emlékezhetünk több múltbeli történelmi eseményre. 1944 például egy sajnálatos évszám és egy sajnálatos történés, ugyanis az amerikai légierő bombázói légitámadást intéztek Kecskemét ellen. Elpusztították a pályaudvaron veszteglő német olajszállító szerelvényeket. 1968-ban pedig kihajózott az angliai Falmouthból Sir Robin Knox Johnston, aki kétárbocos vitorlásával 312 nap alatt először hajózta körbe a földet egyedül, kikötés nélkül. 41 éve 1985-ben aláírták a Schengeni Egyezményt, az Európai Unió első és harmadik pillérének része, amely elsősorban a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését jelenti. Az egyezménynek nem minden unióbeli országa tagja, és vannak nem EU-beli tagjai is. Az egyezményt nem minden aláírott tagország alkalmazza. Az alkalmazó országok összességét Schengeni övezetnek, vagy éppen Schengeni térségnek is nevezik. A jobbnál jobb zenéket, amelyek nálunk pörögnek, pedig ma kedvencei és tegnap slágerei jelzővel illetjük, úgyhogy ezeket pörgetem a vasárnap reggelünkben, így június 14-én itt az Antriton. Szép jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fusti 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kap.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóban mi lesz?
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Beillant a nyár a 2026-os évünkbe, úgyhogy a hétvégi horoszkóp, hogy ehhez ad-e útmutatást, már mondom is a részleteket. Kedves Kos, most nem a rohanásé a főszerep. Egy váratlanul szabad óra vagy egy spontán program többet adhat, mint a gondosan megtervezett hétvége. Kedves Bika, a nyár apró örömei most különösen jól esnek. Egy finom ebéd, egy árnyas terasz vagy egy jó beszélgetés feltöltheti energiával. Kedves Ikrek, ön körül pezseghet az élet. Könnyen lehet, hogy egyik program hozza a másikat, és a legjobb élmények éppen azok lesznek, amelyekre nem is számított. Kedves Rák, most a meghittség értékelődik fel. Jól eshet egy kis elvonulás a világ zajától, vagy néhány nyugodt óra azokkal, akik igazán fontosak önnek. Kedves Oroszlán, a figyelem könnyen önre terelődhet ismét. Használja ki ezt arra, hogy kezdeményezzen, szervezzen, vagy egyszerűen élvezze csak a társaságot. Kedves Szűz, a hétvége azt üzeni, nem kell mindennek tökéletesnek lennie, engedje meg magának a lazaságot, és élvezze az adott pillanatot. Kedves Mérleg, a szépség és a harmónia most mindenütt megtalálhatja. Egy kellemes környezet vagy egy kulturális program különösen jó hatással lehet önre. Kedves Skorpió, valami régi gondolat vagy terv új megvilágításba kerülhet a hétvégén. Érdemes figyelni azokra a beszélgetésekre, amelyek elsőre jelentéktelennek tűnnek. Kedves Nyilas, önnek most a mozgás és a szabadság adhat energiát, hogyha teheti, fedezzen fel egy új helyet, vagy próbáljon ki valami szokatlant. Kedves Balka, a hétvége most nem a teljesítményről szól. Minél inkább megengedi magának a pihenést, annál könnyebben talál rá a következő jó ötletére. Kedves Vízöntő, egy váratlan meghívás vagy különös találkozás színesítheti a következő napjait. Maradjon nyitott, mert a legérdekesebb élmények most nem a megszokott útvonalon érkeznek majd. Kedves Halak, a nyári hangulat felerősítheti az érzelmeket és az inspirációt. Egy zene, egy illat vagy egy emlék kellemes felismeréseket hozhat. Bármelyik csillagjegyben is született, a hétvége legfontosabb üzenete most az, hogy szakítson időt arra, ami valóban kikapcsolja. A nyár nem csak a naptárban, hanem bizony a pillanatokban is ott van már, akár csak a zenékben, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Majdnem 60 percet tudhatunk már magunk mögött a vasárnap reggelünkből, lassacskán 7 óra, hírszerkesztőnk jön a legfrissebb infokkal. Én pedig várom a következő órában is a Ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában is természetesen olyan program ajánlatokkal, amelyekről talán ön sem szeretne lemaradni.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A Bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: Akác tűzifa konyhakészen 57 000, méterben 42 000 forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
6: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Ezek pedig már a 7 órás információk voltak itt a Rádió Antrit reggelében. Június 14-e vasárnap van, akikről ne feledkezzen el, ők a vazulok, az elizeusok és a herták többek között. Isten éltesse ilyen nevet viselő hallgatóinkat nagyon sokáig. Rádiózunk együtt a Ma Kedvence és a Tegnap Slágerei társaságában. A stúdióban Gulyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel. A Ma Kedvenceivel és a Tegnap Slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Rádió Antrita ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, hogyha abban az élethelyzetben lenne, hogy lakhatás után kutakodik, akkor hasznos információkkal jövök, ugyanis a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő megüresedett bérlakások határozott idejű bérleti jogának megszerzésére. Olvasható ez a társaság közösségi oldalán. A meghirdetett ingatlanok között szerepelnek szociális költségalapú és összkomfortos bérlakások is. Pályázni lehet többek között az Árpád utcában, a Rákóczi utcában, az Aliszka utcában és a Dr. Hírling Ádám utcában található lakásokra. Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára 2 egyenként 40 négyzetméteres összkomfortos lakást kínálnak a Honvéd utcai fecskeházban. Emellett pedig kizárólag nyugdíjasok részére hirdettek meg 2 szociális garzonlakást az idősek garzonházában. A pályázatok benyújtási határideje 2026. június 19-e, azon a napon is déli 12 óráig várják ezeket a pályázatokat. További információ személyesen kérhető a Bezerédi utca 2-es szám alatt, illetve a vagyonkezelő ügyfélszolgálati telefonszámán is. A részletes pályázati kiírás pedig a Szekszárdi Vagyonkezelő oldalán érhető el. Hogyha felkeltette a figyelmét az önkormányzati tulajdonokban lévő lakásoknak a bérlési lehetősége, vagy ismer olyat a környezetében, akinek jól jönne ez a lehetőség, akkor adja tovább, keressen rá a Szekszárdi Vagyonkezelő oldalára, ott megtalálja a részleteket.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: hogyha esetleg fejfájással ébredt volna, ne csodálkozzon. Talán a ma kedvence is. A tegnap slágere egy kicsit kihúzzák ebből a helyzetből, de a mai napra a meteorológiai előrejelzés szerint zivatarokkal, hidegfronttal és erős széllel lehet számolni. Ennek ellenére a hőmérő higanyszára állítólag a reggeli, kora reggeli 14 fokról 26 fokig emelkedik majd. Viszont a jövő hetet nézve, hát bizony, belecsap a nyár a közepébe, az tuti fix, mert hogy akkor már ilyen 35-36 fokos csúcsokkal riogatnak bennünket, amely valljuk be, hogy lehet, hogy még feljebb is csúszik majd. A ma kedvence és a tegnap slágerei hűsítőleg hathatnak, a mai vasárnapjához pedig szerintem csak hozzátesznek, úgyhogy maradjon velem itt a 105.1-en, vagy kattintson weboldalunkra a www.antrit.hu weboldalra, amelyen keresztül online formában is velünk töltheti a napot, ahol pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kapar és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuszi 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar nyerj!
1: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dob Pepe! Hétfőked!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
1: Ennyi volt a reklám.

0: www.antrit.hu, ezen az oldalunkon keresztül online formában is velem töltheti a következő perceket, a következő órákat, hiszen a Ma kedvence és a tegnap slágerei itt lesznek velünk az egész vasárnapi napunk folyamán. És most pedig egy kiemelkedő programot ajánlanik azok figyelmébe, akik szeretik a zongora hangját. Egy fiatal tehetség fog majd a zongora mögé ülni, egy olyan növendék, aki zenei tanulmányait a Tolnai Fusz János zeneiskolában alapozta meg, Molnár Ferenc Regő, az úriember, a fiatal tehetség, akiről beszélek. Ő várja majd a klasszikus zene kedvelőit egy különleges koncertélménnyel, méghozzá mai délután folyamán 16 órától a Szekszárdi Művészetek Házában. Az Agora klasszikus zenei délutánok sorozat vendége ezúttal, ahogy már említettem, Molnár Ferenc Regő, fiatal zongora művész, aki tehetségével és sikereivel már több hazai és nemzetközi versenyen hívta fel magára a figyelmet. A mindössze 16 éves előadó rangos díjak birtokosa már, legutóbb a Topolyai Nemzetközi Zongora Versenyen szerzett például első helyezést maximális pontszámmal. A hangverseny különlegessége, hogy a fiatal művész nem csak a klasszikus repertoárból válogat, hanem saját szerzeményeiből is ízelítőt ad a nagy közönségnek. Vendég előadóként pedig közreműködik Güth Máté, aki még Regőtől is fiatalabb, ő mindössze 15 éves. A két zongora zseni pedig tesz majd arról, hogy egy maradandó zenei élményben legyen része önnek is az Agora klasszikus zenei délutánok keretében. Molnár Ferenc Regőnek és vendégelőadójának, Güth Máténak zongora hangversenyére, tehát a mai napon vasárnap 16 órától a Művészetek Háza ad majd otthont. Egy, illetve kettő fiatal tehetség, inspiráló zenei utazása, amire önt is szeretettel várják.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Pillanatokon belül startol Megyei Mozaik című magazin műsorunk. Három beszélgető partner érkezik hozzám. Lesz szó itt kitüntetésről, lesz szó közelgő programról, és lesz szó pályamunkáról is. Hogy egészen pontosan kik a vendégeim, ezt már láthatta a tegnapi délután folyamán is Facebook oldalunkon, amelyet amíg nem követett be, akkor itt az ideje, hogy megtegye. És hogyha online formában rádiózna velem, akkor kattintson weboldalunkra, ahol egyébként szintén sok mindenről olvashat, hiszen számos cikket raknak ki kollégáim, ez a www.antrit.hu. Hírszerkesztőnk már a 8 órás információkkal érkezik, következő két órában pedig a beszélgetések mellett itt lesznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei is. Szép jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Pali! Hozd már a földnedves betont!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Vasárnap általában gomoly felhős napos időig érkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal!
2: Indul a megyei mozaik!
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. június 14-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz Pákolicné Felker Erzsébet a Csapó középiskolából, de a vonalban köszönthetem majd Barináné Rit Gabriellát, aki Tolna városért kitüntető díjban részesült. Majd érkezik a stúdióba a Bátaszéki Gondozási Központ szakmai vezetője, Nyirati Gabriella, akivel a szakmai munka mellett beszélgetünk egy közelgő programról is. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő 2 órában is.
1: Rádió Antrit.
2: Megyei mozaik.
1: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd! Rádió!

0: Hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: A most következő heti hír összefoglalónkat Jantner Julitól hallja.
3: Több mint 19 millió forint támogatásban részesülnek Tolna vármegye önkéntes tűzoltó egyesületei. 2026-ban összesen 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. A támogatás két formában jut el az egyesületekhez. Az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek 138 millió forint állami támogatásban részesülnek, míg a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek számára 552 millió forintos pályázati keret áll rendelkezésre. Az idei pályázatra országszerte 652 egyesület nyújtotta be támogatási igényét, összesen több mint 609 millió forint értékben. A támogatás segítségével az egyesületek működési költségeik finanszírozására, gépjárműveik felújítására, valamint különböző tűzoltó eszközök és szakfelszerelések beszerzésére fordíthatnak forrást. A bíráló bizottság munkájában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség delegátjai is részt vettek. A bizottság tagjai egyhangulag támogatták a pályázati keretösszeg felosztásának alapelveit, a támogatásokra vonatkozó javaslatot pedig a BMOKF főigazgatója jóváhagyta. A döntés értelmében Tolna vármegyében 23 önkéntes tűzoltó egyesület pályázata részesült pozitív elbírálásban, így a nyertes szervezetek összesen több mint 19 millió forint támogatást kapnak. A megítélt összegből az egyesületek működési költségeiket fedezhetik, tűzoltó szakmai és egyéb eszközöket szerezhetnek be, valamint szertár, gépjármű és technikai eszköz felújításokat valósíthatnak meg. Emellett a nyertesek természetbeni támogatásként EDR rádiókat is átvehetnek. Június 8-án került megrendezésre az őszi gabonafajta bemutató a Déli ASZ Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium szervezésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezetének együttműködésével értesültünk a kamara közösségi oldaláról. A megnyitó Fülöp Mónika, a Déli ASZ Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium igazgatója, vendéged itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezetének elnöke, végül dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára köszöntötte a megjelent gazdálkodókat és szakembereket. A program szakmai előadásokkal folytatódott, amelyek során a résztvevők tippeket kaphattak az aszály elleni védekezéssel, a talajok vízmegőrzésének lehetőségeivel, valamint az aktuális gabonapiaci helyzettel kapcsolatban. A rendezvény kiemelt eleme a fajta bemutató volt, amelyet az iskola 6-os számú főút melletti bemutató területén tartottak meg. A résztvevők megtekinthették a vezető vetőmagforgalmazó és agrárvállalatok fajta sorait, valamint részletes szakmai tájékoztatást kaptak az egyes fajták tulajdonságairól és termesztési tapasztalatairól. A helyszíni bemutatók lehetőséget biztosítottak arra, hogy a gazdálkodók közvetlenül is megismerjék az új fajták teljesítményét, termőképességét és alkalmazkodó képességét, miközben értékes szakmai tapasztalatokat cserélhettek a kiállító cégek képviselőivel. A fajta bemutató ismét bizonyította, hogy a szakmai tudás megosztás és az együttműködés kulcsszerepet játszik a sikeres és versenyképes mezőgazdaság megteremtésében. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz program keretében 93,47 millió forintos vissza nem térítendő támogatással új foglalkoztatási projektet indít, Nő az esély a közszolgáltatásokban címmel. A projekt célja, hogy a regisztrált álláskeresők, munkanélküliek vagy inaktív személyek számára valós lehetőséget biztosítson az egészségügyi szektorban történő elhelyezkedésre és szakmai fejlődésre. A program keretében a résztvevők a képzett segédápoló képzés keretében, korszerű szakmai felkészítésben, kompetenciafejlesztésben és készségfejlesztésben részesülnek, amelynek köszönhetően képessé válnak az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói közösségébe történő beilleszkedésre, valamint a betegközpontú és betegbiztonságot szem előtt tartó feladatellátásra. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház kiemelten fontosnak tartja az esélyegyenlőség erősítését és a hátrányos helyzetű munkakeresők támogatását. A projekt összesen 10 fő bevonását tervezik, akiknek képzését az intézmény korszerű Skill laborjában felkészült egyetemi okleveles tanárok közreműködésével valósítják meg. A kórház a szakmai képzés mellett a résztvevők tovább foglalkoztatását is vállalja a projektben meghatározott időtartamra. A program sikeres megvalósítását két mentor segíti, akik a teljes képzési folyamat során támogatják a résztvevőket a tanulási és beilleszkedési kihívások leküzdésében. A mentorálás célja, hogy a képzésben résztvevők sikeresen megszerezzék a szükséges végzettséget, és a projekt lezárását követően is tartósan jelen legyenek a munkaerőpiacon. A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy növelje a társadalmi felzárkózás esélyeit, erősítse a foglalkoztathatóságot, valamint hozzájáruljon az egészségügyi ellátórendszer szakember utánpótlásának biztosításához. A projekt 2028. április 30-án zárul. Az elmúlt napokban a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársát többször is megkeresték a lakosok az óriás tőrös darazsakkal kapcsolatban. Sokan lódarázsnak nézik őket, pedig fontos tudni, hogy egy védett és rendkívül hasznos rovarfajról van szó, tudtuk meg a város hivatalos Facebook oldaláról. Az óriás tőrös darázs látványos megjelenése miatt elsőre ijesztőnek tűnhet, valójában azon

0: Vigyázzanak természeti értékeinkre és segítsék megőrizni ezt a hasznos és védett fajt. Hétfőn megválasztották a parlamenti vizsgálóbizottságok elnökeit és tagjait. Dr. Sárosi József vezeti majd az egyiket. Az országgyűlés május végén szavazta meg a parlamenti vizsgálóbizottságok felállítását. Az elnökökről és a tagokról a június 8-ai ülésen szavaztak. A Szekszárd egyes számú választókerületében mandátumot szerzett majd a parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának alelnökévé választott dr. Sárosi József fogja vezetni a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságot. A képviselő Facebook oldalán ezt írta. A bizottság munkája során minden vitatható ügyet alaposan megvizsgálunk, a tények feltárására és a közérdek érvényesítésére törekedve. Azt a törvényjavaslatot is benyújtották, miszerint kötelező lesz megjelenni a bizottságok előtt. A szigorítás értelmében ezt első alkalommal 100 ezer, a második alkalomtól 1 millió forintos pénzbírsággal, végső esetben pedig rendőrségi elővezetéssel is ki lehet kényszeríteni. Utóbbi a képviselőkre nem vonatkozna.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A stúdióban már itt ül velem az az ifjú tehetség, aki pénziránytű tanári díjban részesült, de hogy ez egészen pontosan mit is jelent, mit is takar, minek kellett megfelelni ezzel kapcsolatosan, ezt megtudhatjuk Pákolicné Fálker Erzsébettől, aki a Csapó Dániel középiskolában ténykedik a mindennapjai során. Köszöntelek, szép jó reggelt, köszi, hogy itt vagy velünk.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, köszönöm a meghívást.
2: Kezdjük talán onnan, hogy mi is ez a díj, mit lehet, mit kell róla tudnunk.
3: Pénziránytű alapítványnak ez egy majdnem minden évben kijelölt díj, ez a tanári díj, pénzügyi tudatosság nagykövete, pontos megnevezése. Kérdőíves kutatást kellett végezni, és ugye abszt kellett kiértékelni, és ennek a pályaművét kellett beküldeni a pénziránytű részére, és ugye azt bírálták el.
2: Mennyire fontos neked a pénzügyi világ? Mert gondolom azért emögött valami hasonló is meglapul.
3: Hát szerintem mindenkinek fontos a pénzügyi világ, főleg a mai világban. Próbálok rá figyelni, a gyerekeket pénzügyi tudatosságra nevelni.
2: Mi az, ami megjelenik a mindennapjaid folyamán az iskola tekintetében, mondjuk ebből, vagy ami a pénzügyi tudatosságot jelenti, hogy tudod ezt bevinni az iskolába?
3: Most már harmadik, talán negyedik éve én tanítom az iskolában pénzügyi és munkavállalói ismereteket a diákoknak. Ez ugye technikum és szakképző osztályoknál is egyaránt megjelenik. És ez mellett ugye, mivel mezőgazdasági iskola vagyunk, ugye mezőgazdasági mérnök a végzettségem, ugye abba tanítok, az agrárvállalkozási ismereteket is én viszem, és ugye ez is nagyon pénz körül forog, mindig próbálom a gyerekeket ráösztönözni, ez a maga a mezőgazdaságba is, hogy mindig a mindennek a vége, amikor számolunk, az, hogy mennyi lesz a nyereségünk, és ez ugye így majdnem minden nap részese vagyok ennek a pénzügyi dolgoknak, ennek köszönhetően.
2: Mit látsz a diákokon? Mennyire tudatosak pénzügyileg, vagy mennyire jön ez át így mondjuk egy-egy tanóra kapcsán?
3: Változó, nagyon változó. Van, aki tudatos, és tényleg odafigyel, és megtakarít, okosan használja, dolgozni jár, és van, aki kicsit felelőtlenebb, és jobban szórja a pénzt, de szerintem összességében nézve jól bánnak azért a pénzekkel, meg azért tudatosak, hogyha kell valami, akkor elmennek, plusz munkát néznek, most is nagyon sokan mondják, hogy nyáron diák munka, dolgoznak, ők nem érnek rá pihenni, mert kell menni, csinálni kell, azért tudatosak, én azt tudom mondani.
2: Na, ezt jó hallani, reméljük, hogy ez minél több fiatalra igaz, nem csak nálatok, akikkel te találkozol. Te, hogyha visszagondolsz a saját gyerekkorodra, milyen emlékek vannak? Volt tudatos pénzügyi nevelés a szülők részéről? Vagy ez nálatok mondjuk a családban csak úgy teljesen kézenfekvően jött, és jó példa volt előtted?
3: Hú, hát családban szerintem volt, mert mindig anyukámék is, a szüleim is mindig figyeltek rá, hogy legyen félretett tartalékok, hogyha valamihez nyúlni kell, mindig a vásárlásnál is a beosztásra figyeltünk. Szerintem ez a spórolás, meg a tartalékképzés, ez nekem a családból jött, hogy mindig láttam, hogy azért kell, hogy legyen. De hogy így ilyen zseppénz, ilyen sose volt, mert mindig ha kértünk, akkor kaptunk. Az úgy nem tudom, úgy kimaradt. Ez így életkorral jön, meg a tapasztalattal szerintem így az évek alatt.
2: Stúdió vendégemmel a pénziránytű tanári díjról beszélgetünk. Jövünk vissza a ma kedvencei és a tegnap slágerei után.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A Csapó Dániel középiskola pedagógusa, Pákolciné Felkel Erzsébet a stúdió vendégem, aki pénziránytű tanári díjban részesült. Az előzőekben már feszegettük ezt a témát, de gyorsan még egy mondatban összefoglalva, miről is szólt ez a díj? Azok kedvéért, akik lemaradtak.
3: A gyerekeknek a pénzügyi magatartását, tudását és attitűdét próbálta vizsgálni. Ugye egy kérdőíves kutatást kellett végezni, 50 diák körében minimum, és ezt kellett kiértékelni, és egy foglalkozás tervet készíteni rá.
2: Mennyire érezted fontosnak, hogy te kipróbáld ebben magad, és te is benyújtsd a pályázatodat erre a pénzügyi tanári díjra?
3: Én a esélytelek nyugalmában indultam, és készítettem el. Ami a pozitív visszacsatolás volt, meg amiért jobban érdekelt is, hogy kaptam egy képet a gyerekeknek a tudásáról, hogy ugye mit kell esetleg még fejleszteni, és mi ami tényleg nagyon jó náluk, ez érdekelt főleg, és hát örültem, hogy megnyertem, ilyen jól sikerült a pályázat.
2: Akkor mondhatni, hogy tulajdonképpen a pedagógusi pályádat is segíti majd ez a munka, hiszen gondolom akkor talán már a következő tanévben lesz olyan dolog, ami újként fog megjelenni majd az oktatásod területén?
3: Igen, igen, mindenképp, mert ez így felnyitotta a szememet, úgymond, hogy mi a hiányosság a gyerekeknél, meg most ettől kívülállóan, de voltam a pénziránytűnek egy tanári továbbképzésén is, a praktikus pénzügyeken, és ott is nagyon sok új módszertan tanultam, amit szeretnék bevinni a következő tanévbe a tanórákra.
2: Mit jelent számodra ez a pénziránytű tanári díj, vagy mivel jár egyáltalán ez?
3: Pénzjutalommal járt, meg hát elismeréssel.
2: Nyilván, mind a kettő jó.
3: Igen, igen, és hát számomra nagyon sokat jelentett, mert azt a visszacsatolást kaptam, hogy tényleg jó, amit csinálok, és ez nagyon jól esett, mert amikor voltunk a diátadón is, ott kiemelték külön a beszédbe az én pályázatomat.
2: Azt, azért ez nem igen, semmi visszacsatolás.
3: Igen, hogy nagyon kiemelkedő volt a többiekhez képest, és ezt több zsűritag is megerősítette.
2: Azért akkor úgy dagadtam mellett a biztosítőt.
3: Igen, igen, igen, nagyon kicsit el is érzékenyültem, mikor mondták, mert én úgy gondoltam, hogy csinálgatom, úgy kevésnek is éreztem, beküldtem, és akkor, amikor egy ilyen ekkora visszajelzést kap az ember, hogy a összes közül is a legjobb, és ezt ki is emelik külön, az nagyon-nagyon jó érzés munkámra nézve.
2: Hol volt ez a diátadó?
3: Budapesten, a Pénzmúzeumban.
2: Gondolom elmondtad utána a diákoknak is.
3: Hát ugye Facebookról értesültek a bejegyzésekből, de igen, mondtam is nekik, meg gratuláltak is, és mondtam, meg is köszöntem nekik, hogy nekik köszönhetem, mert ugye ők vettek részt a kutatásomban.
2: Egyébként nehéz volt becserkészni a gyerkőcöket, fiatal felnőtteket, hogy részt vegyenek ebben a kutatásban?
3: Nem. Megkértem őket a tanóra keretén belül, kitöltötték, ugye Google lapos kérdőívet kell készíteni, nagyon szívesen megcsinálták, és akkor utána át is néztük a kérdésekre a válaszokat. Ugye névtelen volt az egész, vagyis nem tudtuk, hogy ki mit válaszolt, de megnéztük, és ez olyan jó töltött el őket. Azért néha nevetgéltek, ha valaki nem tudjuk ki, de mondjuk egy kicsit sületlenséget válaszolt, akkor elnevetgéltek, és akkor találgattak, hogy ki lehetett.
2: De tulajdonképpen akkor átbeszéltétek.
3: Igen, meg
2: és
3: jó
2: ezáltal is tanultak
3: magukat.
2: Ők is.
3: Igen.
2: Stúdió vendégemmel a pénzügyi tudatosságról beszélgetünk, ez azt hiszem nagyon fontos, úgyhogy jövünk is vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Mákolicné Felker Erzsébet ül itt velem a stúdióban, aki a Csapó Dániel középiskola pedagógusa, és pénziránytű tanári díjban részesült, ennek köszönhetően pedig szembesült azzal, hogy a diákok mennyire tudatosak pénzügyileg. Ugye az előzőkben mondtad már, Erzsike, hogy talán nem lehet panaszkodni a csapos diákokra, mert hogy komolyan veszik azért ezeket a pénzügyi dolgokat, és hogy próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy elérjék céljaikat ennek köszönhetően. Gondolod, hogy ez kiad a tanulásukra is, hogy megpróbálnak úgy tanulni, hogy a későbbiekben olyan munkájuk, szakmájuk legyen, ami majd nagyobb bevételt jelentett a számukra?
3: Igen, mert ha beszélgetünk a gyerekekkel, nagyon sokan azt mondják, hogy ők vállalkozók szeretnének lenni, vagy egyéni, vagy cégben, és ez szerintem pont azért, hogy önállóbbak legyenek, és a pénzügyileg is egy kicsit függetlenek teljesen.
2: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki teljes mértékben tudatos legyen pénzügyileg? Mi az, amire mindenféleképpen oda kell figyelni?
3: Hú, hát ez nagyon széles körű, mert nagyon sok mindenre, rengeteg mindenre kellene figyelni, hogyha pénzügyileg tudatosak szeretnénk lenni.
2: Hogyha akkor mondjuk csak egy havit nézünk, hogy megfelelően kijöjjünk a keresetünkből, és még esetleg félretenni is maradjon majd így a hónap végére, akkor mire legyünk tudatosak, mire figyeljünk?
3: Hát az első, hogy tervet kell készíteni, költségvetési tervet, ki kell tűzni egy célt, ami előttünk lebeg, hogy akkor én most X összeget félre szeretnék tenni, akkor azt le is rakom egy borítékba, egy ilyen képzetbeli borítékba, és a többivel gazdálkodok. Ha tervezünk, az nagyon sokat tud segíteni. Szerintem ez a felesleges vásárlások, az tud minket egy kicsit átlendíteni a dolgon, a 20. pár cipőt ne vegyük meg, hogyha van 19 párom. Ezekre, meg tényleg ez a tervezés. Szerintem mindennek az alapja a tervezés. Ha én tudom, hogy mennyi kell a rezsire, tudom, hogy most ennyi most a pluszköltségem a közlekedésre, élelmiszerekre, ennyi még maradt a plusz egyéb kiadásokra, és még félre szeretnék tenni, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy tudjunk spórolni.
2: Szerintem mindenki tapasztalja magáról, hogyha bevásárló lista nélkül megyünk vásárolni, akkor azért a kocsi jobban telik. Ezt is érdemes a tudatosságunkba beépíteni, ha jól gondolom.
3: Igen, meg ez amúgy nagyon sok apróságon tud múlni, és ezzel akár a fenntartatóságot is tudom támogatni, hogy nem veszem meg a 20. bevásárlószatyrot, tudom, hogy ez ilyen elcsépel, de tényleg, hanem akkor viszem, amit már megvettem előzőleg, abba pakolók.
2: És ez is a tudatosság,
3: igen,
2: hogy előre gondolkodok.
3: Egy ilyen nagyon apró kis tükk, éhes-hasa nem megyünk vásárolni, mert igen, akkor mindent is meg szeretnék venni, mert megkívánom a vásárlás közben. A bevásárló lista az tényleg nagyon jó, és csak azokkal megyünk. Az is nagyon praktikus, meg amivel a fenntartatóságot is támogatja, hogyha tényleg szeretnék új dolgokat, új ruhát, új cipőt, új könyvet, bármit, akkor amit nem használunk régit, azt adjuk el. Vagy még jobb, vigyük be egy szeretett szolgálat részére.
2: És akkor már így a napi jó cselekedetünk is meg lesz. Ugye a pénziránytű tanári díj kapcsán beszélgetünk Erzsikevel, és az előzőkben már mondtad, hogy a gyerekekkel egy Google űrlapot kellett kitöltetni anonim módon. Milyen kérdések voltak itt? Mi az, amit meg kellett válaszolni?
3: Több csoportban voltak sorolva a kérdések, volt, ami direkt a tudásukat próbálta feltérképezni. Akkor volt, ami a pénzügyi magatartásukat, és volt az attitűdükret is, amit nézett. Ugye például ilyen kérdések voltak, hogy mi az infláció. Akkor valaki elkéri a személyes adataimat, mert azt mondja, hogy a banknál dolgozik, megadom neki, és egy több választási lehetőség volt. És akkor úgy volt, hogy 10 kérdést a maga az alapítvány küldött, és akkor 5-öt kellett nekünk hozzá készítenünk, és akkor én is főleg a szakmához próbáltam igazodni, hogyha nyári munkára mész a mezőgazdaságba, akkor vállalod csak munkaszerződéssel, nem jó az feketén is, minek papírokkal cihődni, csak akkor, hogyha a főnök akarja, hogy szerződést kössünk.
2: Sok beugratós kérdés volt, illetve válasz volt a kérdésekre.
3: Igen, igen. Ami nagyon érdekes, hogy a gyerekek a biztonságnál ott ilyen egyhangúan tényleg azt, hogy senkinek nem adjuk meg az adatainkat.
2: Na, ezt jó hallani.
3: Ha elhagyom a bankkártyámat, rögtön letiltom, a kiberbiztonságra abban nagyon, nagyon ott vannak, az nagyon figyelnek rá.
2: Egyébként lehet, hogy akkor nem is a fiatal generáció, akiket nagyon oktatni kell ezen a téren, hanem az idősebbek, mert lehet, hogy ők kevésbé tudatosak ebben.
3: Igen, hát igen, mert ha mondjuk, amikor én jártam középiskolában, mondjuk nekünk nem is volt ilyen
2: más
3: óránk, más világ volt, nekünk nem volt ilyen, ugye amit hallottunk, az ugye otthonról.
2: Így
3: hallottuk, főleg ebbe a pénzügyi dolgokba, onnan hoztuk, és ugye nekik ennyivel könnyebb a dolguk, hogy azért van egy olyan tantárgyuk, ami az életre neveli őket, tényleg az életre, mert azért ez a pénzügyi óráink, ez olyan témákat boncolgat, ami szükségük lesz rá a felnőttkorban, akár egy kicsit előbb, akár később. És ez szerintem nekik ez nagyon nagy segítség ahhoz, hogy kilépnek majd az életbe.
2: Mekkora munkát igényelt tőled, mire ez a pályamúj megszületett és be tudtad adni?
3: Hát sokat, keveset? Most így pontosan nem tudom megmondani, mert még mellette 1000 másik dolgot is csináltam. Hát a szépítgetése az volt sok, meg nekem az okozott nagy fejtörést, hogy úgy volt kiírva a pályázat, hogy 5 oldalas legyen. Mm-hmm. És én ezt amúgy meg is említettem a kiíróknak, hogy kevés az 5 oldal, és az, hogy beleférjek abba az 5 oldalba, az volt csak
2: idő. Ez volt a kihívás.
3: Igen, hogy itt rövidítsek, ott rövidítsek, és akkor lett 5 oldalam, és 8 mellékletem a pályázatomnak, mert nem tudtam máshogy megoldani, hogy tényleg minden. És ez volt amúgy csak idő, ez a szépítkezése a dolgoknak.
2: Gondolom újra bele nekivágnál, hogyha lehetőség adódik még egy ilyenre, vagy valami hasonlóra.
3: Hát, pont azon gondolkodtam, hogy így mennyire azt mondták, hogy nagyon jóra sikerült, így nehéz lenne megugrani a következő ilyen dolgot.
2: Hát én bízom benne, hogy azért lesz még hasonló, amit szeretnél megugrani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és gratulálok még egyszer.
3: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást is.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
3: Jó reggeltet, köszönök a következő beszélgető partneremnek is, aki Tolnán ül az otthonában, ön a Barináni Rit Gabriella. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok!
3: A Tolnai Kajakkenu Sportegyesület kiváló edzőjével beszélgetek a következő percekben, aki nemrégiben vette át Tolna városáért kitüntető díját. Ehhez sok szeretettel gratulálok, és egyből fel is teszem a kérdést, hogy milyen érzéseket hívott elő. Volt esetleg olyan emlék, ami rögtön így felvillant, amikor megtudta, hogy öné lesz majd ez az elismerő cím?
4: Hát nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Természetesen meglepetésként ért, hogy megkapom a Tolna város sportjáért kitüntető díjat. Rengeteg emlék futott össze bennem abban a pillanatban, amikor az értesítő levelet felbontottam. Ugye 1979. szeptember 1-e óta edzősködöm, és nagyon nagy szerencsém volt, rengeteg tehetséges, nagyon jó képességű fiatallal kerültünk össze, úgyhogy sikerült nyernünk 67 darab Európa-bajnoki és világbajnoki címet. Eredményesebb sportolóink természetesen ők ugranak be először, de hát a többiekre is. Nagy örömmel és büszkeséggel emlékszem vissza.
3: Össze kellett számolni ezeket a díjakat, vagy tényleg szám szerint tudja?
4: A díjakat? Hát tulajdonképpen van egy dicsőségtáblánk a kajakháznak a falán, és ott fel vannak tüntetve az Európa bajnokaink és a világbajnokaink is.
3: Azért ez nagy büszkeség, nem? Amikor egy ilyen kis település, egy kis sportegyesület ekkora tehetségeket nevel ki.
4: Igen, nagyon nagy büszkeség. Tényleg egy kis település vagyunk, és hát nagyon nagy volt a támogatottság mindig a szülők részéről. Ugye erre régebben is, és most is nagyon nagy szükségünk van. És amikor a gyerekek ugye elkezdik szerezni a különböző érmeket, akkor onnantól kezdve már jön egy küzdeni akarás, és tényleg szép eredményeket értek el, és a mai napig is szép eredményeket érünk el.
3: Gabriella, első kapcsolat a kajakkenu sporttal, megvan az emlék?
4: Nagyon régen volt, a 70-es évek elején. Egy kajakos toborzó kapcsán kerültem én kapcsolatba a kajakkenu sporttal. Tulajdonképpen egy-két edzés után úgy éreztem, hogy ez az én sportom, és nekem ezt kell csinálnom. Kajakoztam is jó néhány éven keresztül, az ifjúsági válogatottságig vittem. Utána egy sérülés miatt abba kellett, hogy hagyjam, és rögtön elkezdtem edzősködni. Közben elvégeztem a kajakkenu szakedzőit, a TFN, a testnevelő tanárit, és úgy érzem, hogy szakmailag is próbáltam mindig képezni magam.
3: Akármelyik évszámot is nézzük, akár az 1970-es sportággal való kapcsolatteremtését, akár az 1979-es edzői tevékenységének a kezdetét, azért azóta jó pár évtized eltelt. Ez alatt a világunk Igen. is rengeteget változott. Igaz ez magára a kajakkenu sportra is?
4: Igaz. Ma jelentősen többen kajakoznak, mint a 70-es években. Megítélésem szerint ilyen 3000-3500 kajakosunk van ma az országban. Közkedvelt egyik legsikeresebb sportunk. Nagyon szép eredményeket érnek el a mai fiatalok is, akár az ifjúsági, akár a felnőtt korosztályban.
3: Beszélgető partnerem Tolnai otthonából Barináni Rit Gabriella, akivel jövünk vissza pillanatokon belül.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Hogy mit tart a legfontosabbnak egy fiatal sportoló nevelésében, a Tolnai Kajakkenu Sportegyesület kiváló edzője, aki a Tolna Városért kitüntető díjban részesült nemrég, ezt megtudhatjuk Barináni Rit Gabriellától. Szóval mi is az a legfontosabb, ami egy fiatal sportoló neveléséhez kell?
3: Hát először is az kell, hogy a gyermeket a szülő lekormányozza az egyesülethez. Nagyon kell a szülői támogatás, ezt már az előbb is mondtam, a szülői háttér. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb a világon az egészség. Aki sportol, az én úgy gondolom, hogy megalapozza az egészségét egy egész életre. Ezen kívül jó közösségben van, tehát a szülő tudja, hogy a gyereke hol van, kikkel van. És hát nem utolsó sorban, hogyha eredményeket ér el a gyerkőc, akkor az egy nagyon nagy büszkeség nem csak az egyesületnek, a szülőknek is. Egy olyan háttere is van a sportnak, így a kajakkenunak is, hogy a gyermeket a felnőtt korban megtanítja a küzdelemre, a kitartásra. Én úgy gondolom, hogy a precíz munkavégzésre. Én rengeteg pozitívumot látok abban, hogyha valaki sportol. És természetesen ugye ez egy életre szól. Nyilván a versenysport nem biztos, de az, hogy aki sportolt, az egy életen át valamilyen sporttevékenységet űz, és a saját gyermekeit is elviszi valamilyen egyesületbe sportolni.
2: A motiválás, ez fontos, mind a szülő, mind azt gondolom, hogy az edző részéről. Ezt mivel lehet fenntartani a gyerekekben? Szükséges a versenyeztetés hozzá?
3: Én úgy gondolom, hogy a versenyeredményekkel, ezen kívül rengeteg beszélgetéssel. Ugye a sport nem csak arról szól, hogy sikereket érünk el, nyilván kudarcok is érik a gyerekeket. Ilyenkor leülünk, megbeszéljük, levonjuk a következtetést, mi a tanulsága, hol hibázott, hol kéne javítani, és úgy gondolom, hogy mindenki partner erre, mindenki szereti ezeket a beszélgetéseket, még hogyha ha nem is annyira kellemes, nyilván a kudarc az együnk számára sem, senki számára nem élmény, de ha átgondoljuk, akkor tanulni lehet belőle.
2: Hát igen, az emberi kapcsolatok ápolása, ugye? Ez mindig is fontos volt, és remélhetőleg a jövőben is megfelelő hangsúlyt helyezünk rá. A volt és jelenlegi tanítványai is nagy szeretettel beszélnek önről. A szekszárdi kajakkenusoknak az oldalán volt olvasható az örömhír, hogy ebben a díjban részesült, és így fogalmaztak, hogy mi magunk is a kezei között nőttünk fel. Gondolom öröm, amikor ilyen gondolatokat fogalmaznak meg önnel kapcsolatban.
3: Igen, igen, mindenképpen. Hát nagyon-nagyon szívem csücske mind a két volt tanítványunk, Inger Nikoletta is és Jámbor Attila is. Nagyon szép eredményeket értek el. Tulajdonképpen a Jámbi háromszoros világbajnok, és az nagyon nagy boldogság volt számunkra, hogy mind a ketten ezt a munkát vállalták fel. Hozzáteszem, hogy ez rengeteg áldozattal jár. Ugye hajnalban lent van az ember, minden délután lent van, hétvégeken vannak edzések, hétvégeken vannak a versenyek, rengeteg edzőtábor van, és nagyon nagy lelkesedéssel és nagyon nagy szakmai tudással végzik ezt a munkát.
2: Gabriella, önnek van olyan tanítványa vagy története mondjuk egy verseny kapcsán, amely valamiért nagyon közel és különösen nagy emléket adott az elmúlt időszakban?
3: Az elmúlt időszakban ugye fiatalokkal foglalkozunk. Nekem mindenképpen minden sportolónknak az eredménye nagyon nagy élmény. Ha ott látom őket a dobogón, akkor nagyon sokszor könnybe lábad a szemem, és nagyon, nagyon boldog vagyok. Egyet nem tudnék konkrétan kiemelni, mindegyik tanítványunk sikerének nagyon tudok örülni.
2: a jó edző ismérve, de még nem engedem el, beszélgetésünk hamarosan folytatódik, maradjon velünk.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik.
2: Tolna városa a kitüntető díjban részesítette a Tolnai Kajakkenu Sportegyesület kiváló edzőjét, Barináné Rit Gabriellát, akitől megtudhattuk már, hogy 79-től edzősködik, de már 1970 óta kapcsolatban áll ezzel a sporttal. Nem tudom, Gabriella, ez időszak alatt volt olyan, amikor bármiért is megfordult a fejében, hogy esetleg abba hagyja?
3: Nem. Megmondom őszintén, hogy nem. Nem jutott eszembe, párhuzamosan tanítottam és edzősködtem. Most, hogy már nyugdíjas vagyok, és a kajakkenu sport mellett vagyok teljes mellbedobással, most kis csoportom van, kis kezdőkkel, 10-11-12 éves gyerekekkel foglalkozom, de ez soha nem jutott eszembe, hogy abba kéne, hogy hagyjam.
2: Az igazi szerelem, amely örökké tart,
3: igen,
2: igaz?
3: Igen.
2: Az nyilvánvaló, hogy a tanítványok tanulnak az edzőjüktől, fordítva is, igaz? Volt olyan, ami nem tudom, a tanítványoktól így motiváló volt?
3: Igen, sokat beszélgetek Inger Nikolettával. Ő is nagyon nagy szakmai tudással rendelkezik, és el kell, hogy ismerjem, hogy sokszor tanulok Nikitől.
2: Ez a korkülönbségnek köszönhető? Mármint, hogy ő esetleg korban közelebb áll a mai generációhoz, és ezáltal tud esetleg olyan tanácsokat adni, hogy lehet a mai fiatalokat jobban megszólítani, megközelíteni?
3: Nyilván ez is közrejátszik. Én is próbálok alkalmazkodni, de tényleg Nikitől és Jambitól tudok tanulni Isten igazándiból.
2: És mit üzenne azoknak a gyerekeknek, akik már kacérkodnak a gondolattal, hogy ezzel a sporttal ismerkednének, de valamiért még nem tették meg az első lépést?
3: Hát én mindenképpen azt üzenném nekik, hogy jöjjenek el a nyári táborainkba, ott megismerkedhetnek a kajakkenu sporttal, és ha megtetszik, akkor maradjanak. Szeretettel és szívesen látjuk és várjuk őket.
2: Célok, tervek a jövőre nézve, azt már említette, hogy nyugdíj mellett a fókuszban csak a legkisebbek.

0: Nak élve tette a munkáját?
1: Én azt mondom, hogy ezt nagyon szeretni kell. Ez az alapja mindennek. És nem csak a sportot, hanem a gyerekeket is.
0: Enélkül biztos, hogy
1: és
0: nem lehet.
1: És ez a kettő együtt van. A szakmai tudás, a gyerek szeretet, akkor én nem gondolom, hogy ezt rosszul lehet csinálni.
0: Én ehhez a munkához jó egészséget kívánok a jövőre nézve. Barinán Irit Gabrielát hallották, akinek további szép hétvégét kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Egy közelgő programról fogunk beszélgetni, amely Bátaszéken kerül majd megszervezésre. A stúdió vendégem Nyirati Gabriella, a Bátaszéki Gondozási Központnak a szakmai vezetője, akit sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást.
2: Először talán kezdjük ott, hogy a Bátaszéki Gondozási Központ család és gyermekjóléti szolgálata egyáltalán milyen feladatokat lát el a mindennapokban. Ezt tisztázzuk, aztán majd rátérünk a programra is.
3: Rendben. Mindennapi munkánk rendkívül sokrétű, hiszen a szociális vagy mentális nehézségekkel küzdő egyének, családok, gyerekek támogatása a fő küldetésünk. Alapvetően két nagy területet fedünk le, a klasszikus családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hozzánk fordulóknak segítünk életvezetési problémáik megoldásában, krízis helyzeteik kezelésében, illetve segítséget nyújtunk a hivatalos ügyeik intézésében, akár egy nyomtatvány kitöltésében. Fontos megemlítenünk, hogy adományokat is közvetítünk. Ez általában ruhaadomány és élelmiszeradomány, viszont háztartási edényeket, poharakat is szívesen továbbítunk a klienseink részére. És azt is megemlíteném, hogy ez nem csak Bátaszék területén valósul meg, hanem Alsónána, Alsónyék, Sárpilis és Várdomb lakosságának is mi biztosítjuk a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást.
2: Hogy tudnak veletek kapcsolatba kerülni a családok? Milyen módon szoktak egyáltalán megkeresni benneteket?
3: Mégis két alapvető módon lehet velünk kapcsolatot létesíteni. Egyrészt nagyon fontos, hogy a velünk való kapcsolat, ez önkéntes. Családok, idősek vagy fogyatékkal élők maguk kezdeményezhetik velünk a kapcsolatfelvételt, illetve másrészt a jelzőrendszeren keresztül érkeznek hozzánk megkeresések, amely általában ilyen köznevelési intézetből, óvodák, iskolák, házi orvos, védőnő, viszont akadnak a figyelmes szomszédok is, akik jelzik felénk, ha akár a lakókörnyezetünkben segítségre szoruló.
2: Ez azt jelenti, hogy inkább ezen keresztül jönnek hozzátok az információk, vagy vannak azért olyan bátor családok, akik felmerik vállalni azt, hogy igenis ők most valamiért nem olyan körülmények között vannak, mint amilyenbe szeretnének lenni, és igenis segítségre szorulnak. Van ilyen is?
3: Az a tapasztalatunk, hogy azt mondhatnám, hogy ilyen 50-50%, hogy a jelzőrendszeren vagy önkéntes együttműködésen alapul a mi kapcsolatunk. Az elmúlt években talán most már jobban felmerik vállalni a családok, hogy bajban vannak, és segítséget kérnek tőlünk.
2: Mik a leggyakoribb problémák?
3: A problémák nagyon sokrétűek. Ugye, ha általában akkor jelentkeznek már nálunk, akik önként jönnek hozzánk, amikor már önmaguk nem tudják ellátni, akár egy idős hozzátartozójukat, segítséget kérnek tőlünk, akár egy intézményi elhelyezésben, vagy amikor már egy kisgyermek gondozása esetleg nehézséget okoz a családnak, ilyen esetben is gyakran megkeresnek minket. A jelzőrendszeren keresztül is érkeznek ugye olyan problémával családok hozzánk, akiket ellátunk, de általában a jelzőrendszeren keresztül ott már nagyon, azt mondom, eszkalálódik a probléma. És ott nekünk sincs varázspálcánk, nem tudjuk varázsütésre, hogy ezeket a problémákat megoldani.
2: Pedig milyen jó lenne.
3: Igen, nagyon jó lenne. És néha ez is az elvárás sajnos. De amikor ilyen eszkalálódó problémával találkozunk, akkor bevonjuk még a Humán Szolgáltató Központot itt Szekszárdon, és akkor az ő speciális szolgáltatásait igénybe véve segítjük a családot, ez akár a pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, mediációs tanácsadás ezekkel.
2: Stúdió vendégemmel többek között a segítségnyújtásról is beszélgetünk, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik.
2: A Bátaszéki Gondozási Központnak a szakmai vezetője ül itt velem a stúdióban, Önnyirati Gabriella. Az előzőekben már szót ejtettünk arról, hogy a család és gyermekjóléti szolgálatot milyen esetekben keresik meg, illetve mi az, amiben tudnak segíteni. De hogyha a gondozási központot, illetve a család és gyermekjóléti szolgálatot is nézzük, akkor milyen szakemberek dolgoznak nálatok, Gabi?
3: Mi egy egész kicsi szolgálat vagyunk, 3 szociális munkás dolgozik nálunk, 2 családsegítőnk van, illetve én a szakmai vezető. Én szakmai vezetőként is ellátok családsegítői feladatokat. Ugye mi a gondozási központ, ez egy nagy intézmény, és mi egy kicsi része vagyunk csak ennek, de azt mondhatom, hogy a jelzőrendszeren belül bármilyen szakembert be tudunk vonni a munkánkba, a védőnőket, a pedagógusokat, hát akár a rendőröket, tehát hogy tényleg
2: bármelyik szakterületet lehet említeni.
3: Igen.
2: Vannak olyan tévhitek, amelyek élnek akár a gondozási központtal, akár a családsegítő szolgálattal kapcsolatban, és érdemes esetleg eloszlatni őket?
3: Hát igen, igen, és egyébként a programunknak ez a célja is.
2: Amire majd rátérünk.
3: Igen, vannak ilyen tévhitek, ugye amikor az van, hogy a családsegítő megjelenik, vagy ahogy így halljuk, hogy hámügy, amit nem mi vagyunk, akkor ugye az van, hogy úristen, mert elviszik a gyereket, főleg a családosoknál, holott azonban ez nem igaz. Nekünk pont az a feladatunk, hogy a családban megtartsuk a gyereket, és segítsük a családot, hogy boldogan éljenek, gyakorlatilag minden problémájukat igyekszünk megoldani, illetve képessé tenni őket, hogy a jövőben a problémáikat megoldják.
2: Így is fogadnak benneteket, hogy segítő szándékkal érkeztek, ezt nagyrészt tudják, vagy inkább az előbbi, hogy attól félnek, hogy megpróbáljátok kiemelni a gyerekeket. Mit tapasztaltok inkább?
3: Akik önként jönnek hozzánk, azoknál azt tapasztaljuk, igen, hogy ők úgy veszik minket, hogy mi segítő szándékkal, viszont akik egy jelzés útján kerülnek hozzánk, ott azért gyakran tapasztaljuk azt, hogy úristen, jelzés érkezett, és most mi lesz a gyerekemmel. Őket meg kell győzzük arról.
2: Mit gondolsz, amikor a jelzőrendszeren keresztül érkezik csak a megkeresés hozzátok, akkor ott a szülőben van egyféle gát, és nem mer felétek lépni, vagy egyáltalán nem tudja, hogy hogyan és honnan kérjen segítséget, vagy egész egyszerűen ott van a nem törődömség is?
3: Hú, ez nagyon összetett egyébként. Ez is az is, azt kell mondjam. A szülőkben mindig ott van az a gát, hogy nem merik, illetve a családoknál, hogy sokáig takargattuk azt a problémát, nem merünk róla beszélni, és sok idő, mire megnyílik. Mert hogy lehet, hogy jelzőrendszeren keresztül a jéghegy csúcsával találkozunk, és szépen a munkánk során derül ki, hogy az tényleg csak a jéghegy csúcsa volt, és még millió probléma van abban a családban, amit mondtam is, hogy eszkalálódik a probléma.
2: Gondolom jó pár szakszolgálatban eltöltött év van már mögötted.
3: Igen.
2: Van valami olyan emléked, ami nagyon szívhez szóló volt, és nagyon jó vége lett annak köszönhetően, hogy nektek sikerült beavatkoznotok?
3: Hát igen, hát én 20 sok éve dolgozom már ebben a szakmában, családsegítőben, egyébként főként a gyermekvédelemben, és van olyan esetem egyébként, hogy 2-3 éve részt vettem családi részen egy ballagáson, és ott pont elballagott egy olyan kislány, akivel évekig volt kapcsolatom, és odajött, és mondta, hogy Gabi néni, ezt nem érhettem volna el, ha te nem vagy. És ezt el kell mondanom, hogy egy pár napja találkoztam megint ezzel a kislányjal, és ő sikeresen egyetemre jár, már a De harmadik jó. évét tölt, és ott is elmondta, hogy és összeborultunk sírva, hogy ez nélkülem nem jöhetett volna létre. És ez nagyon jó.
2: Igen, remélem, hogy ezt most sokan hallják azok közül, akik esetleg eddig nem mertek segítséget kérni, nem egy ördögtől való dolog ez, és mindegy, az előző példa is mutatja, bizony igencsak jó végkimenetele lehet neki. De a már többször emlegetett programról is szót fogunk ejteni, most jönnek a ma kedvencei, a tegnap slágerei, aztán jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Bátaszéken egy szuper jó program várja majd, gondolom nem csak a gyerekeket, mert hogy talán a felnőtteknek is tartogat valamit, de ezt megtartom a szervezőnek, aki itt ül velem a stúdióban, szakmai vezetőről van szó, Nyirati Gabrielláról, aki a Bátaszéki Gondozási Központ és Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozik. Mi is a programnak a címe, amivel várjátok majd a bátaszékieket, illetve a környékbelieket is talán?
3: Igen, Váránk a nyár címmel szervezzük a programunkat. Ez egy nyárnyitó program. Június 20-án kerül a Bézikhelyem játszótéren Bátaszéken megrendezésre. Délután 3 és 7 óra között várjuk gyakorlatilag a bölcsőtől a nagymamáig a korosztályt. Itt kézműves foglalkozások sokassága, tehát itt a csillámtetkótól az arcfestésig, nem is tudom mik vannak, még gipszfestés, gyöngyfűzés, mindenféle kézműves csoda megtalálható, illetve bevontuk a rendőrséget és a tűzoltóságot. A mentőket is próbáltuk, de ők már sajnos lemondták a programunkat egyéb elfoglaltságuk miatt, de ettől függetlenül fergeteges bulit szervezünk. A tűzoltók happartival nyitják meg a rendezvényünket, ami ugye a gyerekek számára érdekes. Persze lesz egy megnyitó előtte, de hát a happarti az a legfontosabb dolog a gyerekeknek. A rendőrök hoznak részek szemüveget, bójákat, ilyen közlekedési gyakorlatot lehet, szerencsekereket hoznak a rendőrök, tehát mindenféle nagyon-nagyon érdekes programmal, sőt, kutyás rendőr is lesz, két kutyát hoz, és ő elmondja, illetve tájékoztatja a gyerekeket, hogy történik egy kutya kiképzése, és kisebb gyakorlatokat is itt a kutya be fog mutatni. Nem csak én vagyok a programszervező, ezt el kell mondanom, hanem a gondozási központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat minden munkatársa kivette a részét. Ugye ez a programunk támogatókkal jön létre. Tehát a támogatóink nélkül nem tudtuk volna ezt a programot megszervezni, ezért is hálás köszönet nekik, és majd kifüggesztjük a pontos listát a rendezvényünkön. Amit így hozzátennék, még fontos megemlíteni, bocsánat, századag ingyenfagyi felajánlásunk van egy helyi vállalkozótól, és hogy minden gyereknek ajándékot adunk, tehát próbáljuk ezzel is vonzani a gyerekeket, illetve a program célja ugye az is még, hogy a családsegítő szolgálathoz közelebb hozzuk az embereket. Meg itt minden munkatársunk részt vesz. Oda lehet menni Évi nénihez, Piroska nénihez, Andi nénihez, bárkihez, és ezáltal is, hogyha találkoznak velünk akár iskolába, vagy bármi rendezvényen, vagy esetleg jelzés érkezik a családdal kapcsolatban, akkor ne egy idegenhez kelljen oda menni, ismerje már azt a kollégát.
2: Akkor tulajdonképpen az a célja, hogy egy kicsit megismertessétek magatokat a helyiekkel, a környékbeliekkel.
3: Igen, igen, pontosan, és ez nem csak Bátaszék lakosságának, hanem Bátaszék környékének, Tolna megyének, teljesen nyitott, ingyenes, és bárkit szeretettel várunk.
2: Érzékenyítés. Azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, ahol erre nagyon nagy szükség van. Erre mennyire van módotok, lehetőségetek az év folyamán, ezen a programon kívül mondjuk?
3: Az év folyamán nagyon kevés eséllyel tudjuk úgymond a lakosságot érzékenyíteni, akár a fogyatékkal élőkkel, vagy egy szenvedélybeteggel irányában, vagy felhívni a figyelmet egy családnak, hogy hello, ott már van egy szenvedélybeteg a családunkban. Ezért a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálatot hívtuk, tehát ők kimondottan a szenvedélybetegekkel foglalkoznak, az érzékenyítő programmal is megjelennek ezen a Váránk a nyár programunkon, illetve a Humán Szolgáltatók Központtól Néző Katalin, a fogyatékossági tanácsadó fog érzékenyítő hát ilyen gyakorlatokat, tehát hogy akár olyat, hogy lehet kéz nélkül megteríteni egy asztalt, tehát ilyen dolgokkal készül, nagyon, Kati nagyon ügyes ebben. Egyéb módunk sajnos nincsen az érzékenyítésre, illetve hát egy szakmaközi megbeszéléseken, de az nem a lakosságnak, hanem az kimondottan tényleg csak a, úgy mondom, a jelzőrendszer tagjainak van. Ott azért tudunk tájékoztatást adni.
2: Hát remélem, hogy sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és esetleg azokban, akikben bármi kétely volt, akkor egy löketet adhattunk számukra, hogy megkeressenek benneteket. Én jó szervezést kívánok még, hiszen van még egy hetetek. Az időjárást, ahogy néztem az előrejelzést, jó meleg lesz, úgyhogy fázni nem fogtok, és ez nem fog visszatartani senkit. Bátaszéken vár mindenkit ez a szuper jó családi program. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Interjú, hírek, érdeklődés. érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárvi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal. Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat. SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu, vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára. Jó hétvégét! Szép vasárnapot! Rádió Antrit. Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobb be az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Malentis strandján is, kizárólag gyerekek és 65 év felett tiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a három évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza Önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
5: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy 2 főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuse 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar. Nyerj!
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
7: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
0: Ennyi volt a reklám!
8: A Mac FM-szei és a tegnap slágerei.
0: Ez a Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Haló! Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
11: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi Györgytyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
1: Rádió Antrit időjárás.
12: Felhős napos idő valószínű, elszórtan várható zápor, egy-egy zivatar. Megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet általában 24-25 fok körül alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd be hétfőket!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
7: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj. Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fusti 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar.
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82. Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Mondj nemet a drogokra. Különleges mozgás éjszakáján vett részt a gyakorlóiskola 4. osztálya. Meleg, de esős lesz a vasárnap. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Június 10-én már 5. alkalommal rendezték meg a kábítószer ellenes napot Dombováron a Dombovári Rendőrkapitányság és a Dombovári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében. A rendezvényt Gábor Zoltán, a Dombovári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője és a KEF társelnöke nyitotta meg. Ezt követően Nagy Roland, a Dombovári KEF elnöke és Gábor Zoltán rendőr alezredes adta át annak a 11 diáknak a tanúsítványát, akik sikeresen teljesítették a Tolna vármegyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikumából a kortárs oktatóképzést. A program során a frissen végzett kortárs oktatók osztották meg a tapasztalataikat a résztvevőkkel, beszámolva arról, milyen élményekkel és ismeretekkel gazdagodtak a képzés alatt. Az árral szemben a Jövőért Alapítvány munkatársai Márk Tibor, Nyéki Robert és Bedő Sándor személyes történeteiken keresztül hívták fel a figyelmet a szenvedélybetegségek veszélyeire, valamint a megelőzés fontosságára. A rendezvény végén több szervezet és intézmény információs standokkal várta az érdeklődőket. Bemutatkozott a Baptista Tevékenység Szeretett Misszió, Új Esély Központ Dombovár, a Dombovári Polgárőr Egyesület, a Dombovári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, Család és Gyermekvédelmi Szolgálata, a Tolna vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya, valamint a Dombovári Rendőrkapitányság. A látogatók megtekinthették a Tolna vármegyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikum rendészeti képzésben résztvevő diákjainak bemutatóját. A programot pedig a rendőrség kutyás bemutatója zárta. A rendezvény célja ezúttal is a kábítószerfogyasztás megelőzésének, valamint az egészségtudatos és felelős életmód fontosságának a hangsúlyozása volt. A Tamási Járási Hivatal munkatársai a Tamási Würc Ádám Általános Iskola és a Mi Würc napi rendezvényén jártak, ahol a magyar kutyafajtak bemutatása mellett a felelős állattartásról, az állatvédelemről beszélgettek a gyerekekkel. A hivatal munkatársait a Tamási Állatvédő Egyesület két gazdikereső kutyája, Máfin és Zsömi is elkísérte. A Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz kapcsolódóan a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskola 4. osztálya éjszakai túrán vett részt. Arról, hogy hogyan sikerült ez a program, Acél Ildikó osztályfőnök és a gyerekek számolnak be.
7: A gyakorlóiskola 4. osztálya éjszakai túrán vett részt. Gyülekeztünk 3:48-kor a Szekszárdi busz megállóba, és busszal mentünk ki Szálkára. Ez a Mozgás Éjszakájához kapcsolódó 4. évvégi osztálykirándulásunk is volt. Szálkára jöttünk ki 8:30-re, és ott az erdőn keresztül jöttünk be a gyerekekkel a csillagfényes éjszaka alatt, ami teljes mértékben újdonságot jelentett. Az osztály 25 fővel lett részt, és ami nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy a szülők támogatóan mellettünk voltak, és több mint 50-en sétáltunk vissza. 9-kor indultunk el a Petőfi utcából, és az erdőn keresztül éjfélre értünk be Kálvin téri templomhoz. Hatalmas élményekben volt részünk, én azt gondolom, hogy a gyerekek egy-egy élményét hadosszák meg egymással, úgyhogy hallgassuk ezt, hogy ők mit mondanak róla.
8: Nekem az volt a legjobb, hogy amikor sétáltunk, tiszta szorosabb lettünk, meg ráragadt a cipőnkre a sár.
9: Nekem az volt a legjobb, amikor csillagnézés volt este a sötétben.
10: Nekem az volt a legjobb, amikor belement a sár a fülembe, és leesett a cipőm a sárban.
11: Nekem az volt a legjobb, hogy be tudtam világítani az erdőt.
12: Nekem az volt a legjobb, hogy mindenki lekapcsolta a villanyt, és úgy mentünk.
13: Nekem az volt a legjobb, hogy együtt voltunk és játszottunk.
14: Nekem az volt a legjobb, amikor fiúkkal énekeltünk.
15: Nekem az volt a legjobb, amikor lekapcsoltuk mindannyian a villanyt, és úgy mentünk.
16: Nekem az volt a jó, amikor megálltunk csillagot nézni.
17: Nekem az volt a legjobb, amikor a kaszás ellen menekültünk.
18: Nekem az volt a legjobb, amikor leesett mindenki cipője.
7: Én azt gondolom, hogy egy olyan hatalmas élményben volt részünk, gyerekeknek, felnőtteknek, ami nem mindig adatik meg, és hogy olyan új dolgot fedezünk föl, amit a szürke hétköznapokban az iskolában nem tudunk létrehozni.
6: Diák önkormányzati napot tartottak az Energetikai Technikum és Kollégiumban június 12-én, ahol gokárt, kólakóstoló, szófelismerő, célbalövő verseny és kvízjáték várt a tanulókra. A Paks 2 ZRT, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT, valamint az RHK Kft. Is kitelepült a sportcsarnokba különböző feladatokkal. A legjobban teljesítő osztályok értékes jutalomban részesültek. Az idei kihívás napja programhoz kapcsolódóan a Magyar Szabadidő Sportszövetség sorsolásán települési kategóriában 250 000 forint értékű sportszerutalványt nyert Szekszárd város önkormányzata. A nyereményt a Szekszárdi Sportközpont NKFT kapta, hogy mire fordítják, arról Kakas Krisztián ügyvezető igazgatót kérdeztük.
19: Az idei évben Szekszárd városa részt vett a kihívás napja elnevezésű rendezvényen, amelyet Magyarország szervezett, és ezen a rendezvényen szerencsés módon kisorsolásra került városunk, amely egy 250 000 forintos sportetközvásárlási utalvány volt a jutalom. Ezt felajánlotta a város a sportközpont javára, amit nagyon szépen köszönünk nekik. Ebből az összegből meg tudjuk újítani a sporttelepen található streetball pályán lévő palánkot, ami sajnálatos módon a tavalyi évben vandalizmus áldozata lett, és így most már elég régóta nem használható. Ennek a felajánlásnak köszönhetően viszont hamarosan újra használható lesz a pálya, amelyet mindenki ingyenesen tud használni, úgyhogy a sportközpont portáján felveszi a kulcsot, és amikor befejezte a sportást, akkor pedig visszaviszi.
6: A Tamási környékén közlekedők figyelmébe ajánljuk a következő információt. 2026. június 14-én vasárnap 10 és 14 óra között kerékpárosok fokozott jelenlétére lehet számítani a Tamási, Irek-Szemcse, Tamási, Pincehely, Belecska, Keszőhidegkút, Gyönk, Szakadát, Szakály, Tamási út szakaszokon. A sportolók a következő hétvégén megrendezésre kerülő versenyre készülnek. A rendőrség kéri, hogy az említett útvonalon fokozott figyelemmel közlekedjen. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájakon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon hajnalban 15, napközben 27 fok és eső várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
20: Csodaszép vasárnap délután kívánok. Köszi, hogy a Rádió Antritot hallgatja. A stúdióban Vörös Levente, és egészen 18 óráig együtt pörgetjük a legnagyobbakat. Elsőként Freddie Mercury énekel, ez a Living on My Own.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Önnek a legnagyobbak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei itt az Antriton, én pedig az ebéd mellé programokat is hoztam, illetve ajánlott, mert hogy ma van mozi, méghozzá 15 órától már a kicsiket várják a Mumbo Jumbo hatalmas kalandja című dán animációs filmen. Ez is érdekes lehet. 17 órától érkezik az Univerzum védelmezői, egy amerikai fantasztikus film, ami több mint 2 óra, úgyhogy fel kell kötni a gatyát, a leleplezés napja pedig rögtön utána 20 órakor kezdődik, ami 146 perc, úgyhogy az is több mint 2 óra. Steven Spielberg rendezésében zseniális filmnek néz ki. Emily Blunt és Colin Firth a főszerepben, úgyhogy erre is érdemes lehet benézni. Ezek láthatók még majd kedden, illetve szerdán, és aztán majd csütörtökön szokásosan fordul a mozi műsor. Ha pedig már arra jár, akkor érdemes benézni a Babits Mihály Kulturális Központ egyéb termeibe, például a Bakta Galériába, ahol a Szekszári Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékének a vizsga kiállítását lehet megtekinteni egészen június 15-ig, úgyhogy még van ideje, ha ma siet, vagy holnap, akkor még meg tudja nézni. Egyébként pedig a Márványteremben is van egy kiállítás, ez a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázatnak a kiállítása, amit még június 19-ig érdemes megnézni, illetve addig is lehet, mert hogy utána leszedik. Nálunk viszont a ma kedvencét meg a tegnap slágereit nem szedjük le a repertoárból, érkeznek azok a folytatásban. A UB40 énekel mindjárt, ez lesz a Red Red Wine.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
4: Várja Önt a Kureotec Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: 1978-ban alapított Dub és Reggae együttessel megyünk tovább, akiknek több nagy lemezük is volt a brit albumlista élén. Természetesen az is, amivel most hozzánk érkeznek. Ez lesz a Red Red Wine, ők pedig a UB40, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Remélem jó ízűen elfogyott az evéd, mert az időnk is elfogyott itt az Andriton. Persze most csak a hírek jönnek, utána folytatjuk a délutánt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Innadalával kezdünk majd, ez lesz a Deja Vu.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kaparj és nyerj. Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuse 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei! Ez a Rádió Andrét!
6: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagi jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Felhős napos idő valószínű, elszórtan várható zápor, egy-egy zivatar. Megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet általában 24-25 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
0: A ma kedvenc éjjel tegnap slágerei ezek szólnak itt az Antriton, meg persze én Vörös Levente vagyok, és hogy szórakoztató legyen ez a vasárnap, nem csak magamat hoztam, hanem egy jó kis bulizós dalt is. Innen és a Deja Vu, már indul is!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: Szólnak a legnagyobbak, a ma kedvencé, meg a tegnap slágeré az év 165. napján, tehát pont 200 van még hátra belőle, és egyébként a vazulokat köszöntöm, mert hogy ők ünneplik ma a névnapjukat. A név egyébként régi magyar, a W-vel írt vazul alakjának téves olvasatából származik, aminek a helyes kiejtése egyébként vászol vagy vászolj. Aztán vannak persze születésnaposaink is, akiket ünneplünk, Dankó Pista, cigány származású hegedűművés, nótaszerzőt, Darvas Iván kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészünket, a nemzet színészét, Ernesto később csak Che Guevaraként ismert forradalmár, Guerilla parancsnok is e napon látta meg a napvilágot, ahogy Donald Trump amerikai üzletember, politikus, az USA 45. elnöke is. De ma ünnepelne Baló György, magyar televíziós újságíró, a Magyar Televízió kulturális igazgatója, és ma fújja el tortáján a gyertyákat Kemény Dénes, magyar vízilabda mesteredző is. Aztán nézzük, hogy mi történt az események sorában, egy viszonylag közeli Magyarországhoz is kapcsolatos esemény, 1809-ből a győri csata, amikor is első Napóleon császár francia csapatai visszavonulásra kényszerítették a rosszul irányított magyar nemesi felkelőket, az inszurgenseket, illetve azoknak csapataikat. Aztán 1940-ben a harmadik birodalom csapatai bevonultak Párizsba, 1985-ben pedig egy kicsit vidámabb hír, hogy aláírták a schengeni egyezményt, ugye ennek köszönhetően az Európai Unió tagállamai között, akik a schengeni övezetbe tartoznak, határellenőrzés nélkül lehet átmenni a határon többek között, úgyhogy ez egy elég jó egyezmény, maradjunk ennyiben. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei szintén jók, amik érkeznek a folytatásban, Rick Astley pedig hasonlóan zseniális, Never Gonna Give You Up, ez is szól mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Dob Pepe hétfőket!
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dob Pepe! Hétfőked!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap! Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hazadik Kezli érkezik, akinek Never Gonna Give You Up című dala osztatlan sikert aratott 87-ben, 25 ország toplistáját uralta, és ő az egyetlen férfi szólista, akinek az első 8 kislemeze top 10-es helyezést ért el az Egyesült Királyságban. Ez szól most az Atriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt

Egy újabb órán vagyunk túl, pörög az Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, most viszont elhalkulnak egy picit velem együtt persze, mert hogy jönnek a hírek, utána viszont fejest ugrunk a dologban. Robin Schulz és Mark Sibilia közösével indulunk majd, ez lesz az Unforgettable.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4

0: A ma kedvencei meg a tegnap slágerei ezek szólnak itt az Antriton, és beköszönt a jó idő. Hát most éppen nem maradjunk annyiban, az elmúlt héten viszont egész jó volt, és a következő héten is az lesz, úgyhogy nagyon fontos információkat hoztam a bőrünk védelmével kapcsolatban, mert hogy bizony beköszöntött a kánikula, és bár valljuk be, imádjuk a napsütést, a bőrünk az kevésbé hálás a túladagolásért. Sokan hiszik egyébként, hogy a barnulás az egészség jele, de valójában a bőrünk segélykiáltása, amikor UV-sugárzás éri a testünket, a bőrünk egy bizonyos melanin nevű pigment termelésével próbál védekezni, viszont ez a lényegében pajzs, amit a bőrünk köré húz, ez ebből lesz a barnaság, és ez a pajzs is véges, úgyhogy a leégés nem csak fáj, hanem növeli a bőrrák kockázatát, illetve drasztikusan öregíti a sejteket magát. Három fontos szabályt érdemes követni, hogyha az ember kimegy az utcára, és esetleg verőfényes odakint a napsütés. 11 és 15 óra között kerülni kell a közvetlen napfényt, ugyanis ilyenkor a legerősebb az UV-index, illetve fényvédő nélkül nem érdemes menni sehova. Egy igazán széles spektrumú védekezést érdemes választani, legalább 30-as, de inkább 50-es FPS faktorú krémeket, és ezeket két óránként érdemes újra kenni, illetve védekezni okosan kell, egy menő kalappal, egy jó napszemüveggel, vagy lenge ruhákkal, ezek a legjobb barátaink lesznek idén-nyáron. Úgyhogy vigyázzunk a bőrünkre, mert bizony nem cserélhető le, kellemes és biztonságos nyár pedig mindenkinek jár. Ahogy a ma kedvencei és a tegnap slágerei is járnak mindenkinek, ezeket hozom a folytatásban. Érkezik a Fine Young Cannibal slágere, a She Drives Me Crazy, azonnal!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza Önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 4588 770.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az Ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az Ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Elkezdhetném sorolni, hogy mennyi műfajban alkottak a most következő srácok, de szerintem, ha csak annyit mondok, hogy a pop-rock feküdt nekik a legjobban, akkor már helyben is vagyunk. 1989-es albumuk nagy sikert aratott, a She Drives Me Crazy pedig rendre első helyezést ért el a toplistákon. Ez jön most, a Fine Young Cannibalstól!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Az utolsó dal szólt itt az Antritón ebben az órában, mert most Joli hozza a régiós térség legfontosabb híreit, amiből aztán megtudhatjuk, hogy mi zajlik körülöttünk, utána pedig jövök is vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Elton Johnnal az élen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Újabb kenderültetvényt számoltak fel, vár ránk a nyár Bátaszéken. Esővel, széllel érkezik a lehűlés hétfőn. Jó napot kívánok, Jantner Joli vagyok, 2026. június 14-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Tamási nyomozók jártak egy kisszékei portán, ahol egy sátorban tucatnyi növényt gondozott a házigazda. A rendőrök információi szerint egy 40 éves helyi férfi marihuána ültetvényt létesített a háza udvarán. A kutatás során a nyomozók találtak az udvar hátsó részében egy kerítéssel átszázott fóliasátrat és benne 12 különböző méretű, földbe, illetve vödörbe ültetett növény. A gyors teszt és az előzetes szakvélemény alapján egyértelmű, hogy azok kanabisz tövek. Az ültetvény tulajdonosát a rendőrök előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte, hogy évtizedek óta kábítószert fogyaszt, ezért önellátásra rendezkedett be. Az eljárás a Tamási rendőrkapitányságon folytatódik. Szekszárd megyei Jógóváros önkormányzata elkötelezett a város és térségében elindított beruházások megvalósulása mellett, amellyel az itt élők életminősége és komfortérzete is javulhat, írt a Facebook oldalán Beringel Attila Szekszárd polgármestere. Sokunk vágya, hogy az északi városrész kereskedelmi és gazdasági fejlődése végre meginduljon, ezért támogatjuk a befektetők szerepvállalását, és ha végre lezárul az engedélyezési folyamat, a Rákóczi utca Palánki út 56-os számú főút által határolt területen már korábban elindult kereskedelmi és üzletközpont esetében, akkor folytatódhat a beruházás, és jelentősen javulhat ennek a városrésznek is az ellátottsága, írja posztjában a polgármester. A város déli részén a Csatári körforgalom közelében a Portép Kft. Beruházásában formálódik egy nagyobb méretű üszkáruház építése, amellyel kapcsolatban szükséges tisztázni egy félreértésre okot adó bejegyzést, mert az már egy jóval korábban elindult projekt, és nem befolyásolja az északi városrészben más befektető által megkezdett kereskedelmi fejlesztést. A befektetőkkel és a városlakókkal közös az érdek, hogy folyamatosan gyarapodjon városunk gazdasága, fejlettsége, és ebben számítanak mindenki együttműködésére. A polgármester megköszönte a vállalkozói szféra és az itt élők tenni akarását, hogy Szekszárd a jövőben egy vonzó területté váljon több más befektetés számára. Annak érdekében dolgoznak, hogy folytatódjanak az elmúlt másfél évben elindított állami beruházásban zajló útépítések, a turizmus, környezetvédelem és energiahatékonyság terén a közösségek érdekében elindított TOP és VEP projektek, ebben számítanak a kormányzati szervek és az önkormányzat folyamatos együttműködésére is. Vár ránk a nyár címmel nyárindító családi napot szerveznek Bátaszéken, ahol száz adag ingyen fagyi is gazdára talál. A részletekről Nyirati Gabriella, a Bátaszéki Gondozási Központ szakmai vezetője beszél.
7: A Bátaszéki Gondozási Központ Család és Gyermek Jóléti Szolgálata elsőként szervezi meg a Váránka nyár programját, amely a június 20-án kerül a Bézikhem játszótéren megrendezésre. 0-tól 99 éves korosztályt várunk a programjainkra. Hosszú évek során egy nyári játszóval kedveskedett a bátaszéki gyerekeknek a szolgálatunk, és ezt egy nyitó programként szántuk. Nem volt még ilyen program, viszont szeretnénk a családsegítő szolgálathoz közelebb hozni a lakosságot. Itt kézműves foglalkozások sokassága, tehát itt a csillámtetkótól az arcfestésig, illetve bevontuk a rendőrséget és a tűzoltóságot. Fergeteges bulit szervezünk. A tűzoltók happartival nyitják meg a rendezvényünket. Persze lesz egy megnyitó előtte, de hát a happarti az a legfontosabb dolog a gyerekeknek. Kutyás rendőr is lesz, két kutyát hoz, és ő elmondja, illetve tájékoztatja a gyerekeket, hogy történik egy kutya kiképzése, és kisebb gyakorlatokat is itt a kutya be fog mutatni. Amit fontos megemlíteni, századag ingyen fagyi felajánlásunk van egy helyi vállalkozótól. Minden gyereknek ajándékot adunk, illetve a program célja ugye az is még, hogy a családsegítő szolgálathoz közelebb hozzuk az embereket. Ez nem csak Bátaszék lakosságának, hanem Bátaszék környékének, Tolna megyének teljesen nyitott. Program részvétel ingyenes, és bárkit szeretettel várunk.
6: A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola 4. B-osztálya esti éjszakai kalandtúrán vett részt a városban, amelyiknek az utolsó állomásán a tájházban várták őket. A feladatokkal gyorsan végeztek, és jöhetett a pince, az istálló, az iskola múzeum felfedezése zseblámpával. Mentesül Paksváros önkormányzata az iparűzési adó többlet befizetése alól, az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg június 10-én, tudtuk meg a Telepaks oldaláról. A pénzügyminiszter a települési önkormányzatok tavalyi iparűzési adó bevétel többlete alapján számolt, idei június 30-ai fizetési kötelezettség összegét tette közzé a mintegy 20 oldalas táblázatban, ebben Paks neve mellett 0 forint szerepel. A megjelent rendeletről Heringes Anita polgármester úgy nyilatkozott, hogy nagyságrend 750 millió forinttal maradhat több pénz a város kasszájában. Június második felében sem maradnak program nélkül a kultúra szerelmesei, hiszen a Babits Mihály Kulturális Központ továbbra is színes lehetőségeket kínál az érdeklődőknek, amelyről Gödrei Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét hallja.
8: A hétvégén is több programra szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét. Az egyik, az a vasárnap délután 4 órakor, azaz 16 órakor a Művészetek Házában megrendezésre kerülő Agora Klasszikus Zenei Délutánok című programunk. Ez Molnár Ferenc Regő zongora hangversenye lesz, amelynek vendégelőadója Gyűt Máté. Várunk mindenkit erre a programra, mely egy kiváló vasárnap kora délutáni program. Az Agora Klasszikus Zenei Délutánok egyébként egy saját ötletből megvalósuló programelemünk, rendkívül népszerű. Biztos vagyok benne, hogy ez is egy kiemelt koncertélmény lesz. Két olyan fiatal tehetséggel, mint Molnár Ferenc Regő és Gyűt Máté. A másik program még, amire szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, az egy június 23-án megrendezésre kerülő kétfelvonásos francia vígjáték a Férjek Slamasztikában. Ez, ahogy mondtam is, június 23-án 19 órakor lesz intézményünk színház termében. Erre is várunk nagy szeretettel minden kedves érdeklődőt. Ez a 23-a egyébként ez egy keddi nap, úgyhogy tökéletes keddesti hételei kikapcsolódásnak ígérkezik ez a színdarab. Emellett még jó szívvel ajánlom a most is látogatható kiállításainkat. Így a Művészetek Házában a Messziről jött gyökeret vert a 23. országos fazekas pályázatra beérkezett pályamunkákból megnyílt kiállítást, de látogatható még a Babits Mihály Kulturális Központ Márvány termében a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázatra beérkezett alkotásokból megnyílt gyönyörű szép tárlat. Minden programunkkal kapcsolatban a www.szexárdagora.hu oldalon, valamint Facebook, Instagram és TikTok oldalainkon találnak bővebb információt. Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket!
6: Hétfőn változóan felhős, napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel záporzivatar kialakulhat. Az ország többi részén élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél. Hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Szekszárdon hétfő reggel 13, napközben 20 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
9: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Köszönjük Jolinak a híreket, robogunk is tovább itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, a háttérben pedig már az élő legenda Elton John melegít. Ezt tőle az Antri.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Csak a legnagyobbak, ezek szólnak itt az Antritona, ma kedvenceine, meg a tegnap slágerei, ezek közé ékelek be egy tök jó információt, egy tök jó lehetőséget, amit nem is olyan régen vezettek be itt Magyarországon, úttörőek vagyunk, képzelje, az MNB ugyanis feltalálta, vagy hát kitalálta a Kviket, ami tulajdonképpen egy digitális fizetési megoldás, a lényege pedig nagyon egyszerű, azonnal és ingyenesen túljutassunk pénzt oda, ahova csak szeretnénk, illetve ahova lehetséges, mert hogy többféleképpen lehet pénzt küldeni másnak, egy QR kód beolvasásával, mobilos fizetéssel, NFC-n keresztül, linkre kattintva, vagy akár fizetési kérelemmel. Nagyon egyszerű, és nagyon szuper az egész rendszer, például azért, mert ingyenes, a törvény erejénél fogva minden lakossági vásárlónak teljesen díjmentes, nincs rajta sem tranzakciós illeték, és bank sem számolhat fel külön díjat, teljesen biztonságos, mert nem kell kártyaadatokat megadni például egy webshopnak, ha ezen keresztül fizet, akkor a mobilbankban történik az egész dolog, biometrikus azonosítóval, új lenyomattal, arccal kell jóvá hagyni az egészet, és nagyon gyorsan, gördülékenyen megy a dolog. Olyan, mint a készpénz, csak képessége digitális, a kereskedő pedig 5 másodpercen belül már látja is a pénzt a számláján. Ez így van lakossági ügyfél és lakossági ügyfél között is. Egyébként vannak adatok, amiket már tapasztaltunk, például 2024 végén indult, 2025 végére pedig már több mint 5 millió tranzakció futott át magán a rendszeren. Ez brutálisan sok, hatalmas összegekről beszélünk, 1600 milliárd forintot mozgattak meg így a magyarok, és több mint 31 ezer helyen fogadják el, boltokban, webshopokban, de vannak már olyan futárok, ahol lehet Kvik logóval találkozni. Egyetlen negyed év alatt 2025-ben pedig megduplázódott a használata ennek a rendszernek, úgyhogy a magyarok igencsak rákaptak, nem kell tehát bajlódni se a készpénzzel, se az utalással, nagyon egyszerű kis dolog az egész, és tök sok pénzt meg lehet vele spórolni. Mi viszont itt az Antriton nem spórolunk a dalokkal, érkeznek a legnagyobbak, Anastasia is énekel mindjárt a kis, hogy nagy hanggal, ez lesz tőle az I'm a Talav, pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Megérkezett a CBA nyári nyereményjátéka. Vásárolj 5000 forint felett, kapar és nyerj! Azonnali nyeremények, akár 1 millió forint értékű CBA utalvány, vagy egy két főre szóló mediterrán hajóút is a tiéd lehet. A CBA-ban szuper árak is várnak. Étolaj 699, Fuszi 419, CBA 4 tojásos tészta 489 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 csomagban csak 224 forint per darabáron. CBA. Vásárolj, kapar!
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő énekesnő nem véletlenül kapta a kis, hogy nagy hanggal beszerevet, alacsony termete miatt illetik így. Többször is járt Magyarországon, először az Orange Love Gala sztár fellépője volt, ahol előadta I'm a Love dalát. Ő Anastasia, a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Jó, gyorsan lepörgött ez az óránk is itt az Antriton, úgyhogy átadom a helyem a híreknek, mert fontos, hogy mindannyian képben legyünk a világ és környezetünk dolgaival. Aztán pedig, ha mindent tudunk, hozom is vissza a legnagyobbakat a Michael Sambello slágerével az élen. Ez lesz a Maniac.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az Oktatási Tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-ig lehet.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Már erősen a délután tapossuk itt az Antriton a ma kedvenc és a tegnap slágerei között. Én Vörös Levente vagyok, az órát pedig Michael Sembello és a Flashdance-ből ismert ikonikus dal nyitja. Ez a Maniac.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyarázd a lényeg.

0: A hangulat óriási, a dolog fergetegesek, csak az Andrit szólhat, tehát örülök, hogy itt van. Folytatjuk még ezekkel a nagy slágerekkel, kedvencekkel, előbb viszont egy fontos dologról kell szót ejtenünk, ez pedig a kiberbűnözés. Sajnos nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az online tér tele van csalókkal, és mindig nagyon-nagyon oda kell figyelni. Akkor is le tudnak csapni ezek a bűnözők, ha egyébként nem csinálunk semmit. A legtöbbször egy SMS-t küldenek, vagy e-mailt, benne egy linkkel. Ha például nem rendelt csomagot, vagy úgy egyáltalán az üzenet tárgyához semmi köze, akkor ezt a linket semmiképpen ne nyissa meg, és törölje is magát az üzenet. Az internetes áruházakban és piacszereken is szintén vigyázni kell, utóbbiban például elterjedtek a chatbotok, amik általában nagyon erőszakosan próbálnak meg egy ilyen általunk kínált terméket megvenni, de sokszor nem is a mi üzeneteinkre válaszolnak, és magyartalanul fogalmaznak, esetlegesen óriási helyesírási hibákat is vétenek. Úgyhogy érdemes figyelni, mert ők is linket küldenek, ami aztán kísértetiesen hasonlíthat a netbankjára, és ha ott megadja a belépési adatait, akkor könnyen lenullázhatják a számláját, de ugyanez vonatkozik arra, amikor valaki a bankkártyájára kíváncsi, illetve annak a hátulján található CVC kódjára, úgyhogy vigyázni kell, legyen ön is óvatosan és egészségesen gyanakvó, egyéb tippekért pedig látogasson el a kiberpass.hu oldalra, amíg mi zenélünk tovább a folytatásban, a Mojo érkezik a Ladyvel, ez szól mindjárt, itt az Antriton.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
7: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy francia house duóval folytatjuk, aminek egyik tagja Algériában és Mexikóban is élt, majd Brazíliában tanult megzenélni, a másik olyuk Párizsban fuvolázott és klarinétozott. Első slágerük a most következő Lady Hear Me Tonight lett. Ők a Mojo, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A 16 óra ezzel a dallal ért véget, nekünk viszont még van 60 percünk együtt itt az Antriton. Most jönnek a hírek, aztán a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel folytatjuk a Jonas Brothers dalával.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk, akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
6: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsította rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rá! Rádió Antrit. FM 101.
0: Az utolsó egyenesre kanyarodtunk itt az Antriton, a ma kedvenceivel meg a tegnap slágereivel róljuk ezeket a perceket. Én Vörös Levente vagyok, az órát pedig a Jonas Brothers visszatérő dal nyitja. Ez a Sucker.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: Csak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak itt az Antriton június 14-én is vasárnap, ami egyébként a véradók világnapja, Karl Landsteiner fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas orvos miatt az emberi vércsoportok felfedezőjének a születése évfordulóján. Ez tehát a véradók napja, és ha már véradás, akkor hoztam információkat, hogy hol lehet ezt megtenni itt a környéken. Szekszárdon például holnap 8 és 17 óra között a területi vérelátó intézetben, Szekszárd Béri Balog Ádám utca 5-7 szám alatt várják a véradókat, illetve 18-án a Kakasdi faluházban 11:30 és 17 óra között, 19-én pedig szintén Szekszárdra lehet menni vért adni, és ott is segíteni a saját vérünkkel. Ezekre az ovs.hu-n lehet jelentkezni, regisztrálni, érdemes egyébként megtenni, és akkor tök gyorsan megy az egész dolog. És azért is nagyon-nagyon fontos a véradás, mert ez nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen pedig nem előállítható, csak véradással pótolható. A hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinte pedig nagyságrendileg 390 000 véradással biztosítható, úgyhogy érdemes mindenképpen egy kicsit segíteni, ha nekünk van, legyen másnak is. De az ovs.hu-n utána lehet nézni dolgoknak, hogy például mi a helyzet a vérkészletekkel kapcsolatban. Vannak olyan vércsoportok, ahol most ez megcsapott egy picit, úgyhogy érdemes belehúzni, de mindenképpen fontos utána olvasni, hogy hogyan kell odaérkezni, mit kell előtte fogyasztani, és egyébként mi történik egy ilyen véradáson, ha még nem volt. 18 év felett lehet egyébként vért adni, illetve 60 éves kor alatt, és legalább 50, maximum 140 kg a testsúly korlát, ami miatt ugye már lehet, illetve nem lehet vért adni. Érdemes ennek bővebben utána járni, ovs.hu. Mi pedig itt a dalokkal addig is szórakozunk a folytatásban. Érkezik a Daft Punk és Pharrell Williams közöse, a Get Lucky. Ne menjen sehova!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
7: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobd Pepe! Hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám!
0: A 4 éve megszűnt duó Daft Punk és Pharrell Williams közöse jön, ami nem meglepően szinte a világ összes toplistájának élére került 2013-ban. Nagyon eltalálták a srácok a dalt, az Egyesült Államokban 8-szoros platina lemez lett belőle, ez a Get Lucky.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Hip-hop lepörgött ez a 6 óra, de hát jó társaságban gyorsan telik az időm, itt az Antriton pedig csak a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Holnap vissza minden a régi kerékvágásba, legalábbis félig. Dávid várja majd reggel 6-tól, aztán nem Bali, hanem Sasi csatlakozik hozzá. 7 órától faggatják kicsit a napi ötöst, majd jó hírekkel is érkeznek velem legközelebb, hétfőn 13 órakor rádiózhat. Addig is kívánok további szép estét, a maradék időre jó hétvégét, és természetesen kellemes időtöltést a folytatásban is. Vörös Levente búcsúzik, köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4 ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágya válság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágya árak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
8: Várja Önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszínek közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
1: Rádió Antrit időjárás.
4: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Kuriotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
0: Ennyi volt a reklám! Ez a Rádió Antrit!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az Oktatási Tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-ig lehet.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
0: Rádió Antrit időjárás.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4 ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágyaválság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein, Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó A csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszínek közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.